amikor tetves voltam, és nem tudtam vakarózni. Mikor részegen

akkor nem tudtam a hitemet megtagadni a bíró előtt. Mikor hulladékon éltem a nagyvárosod szívében, mikor mint cigányt kiűztek a